0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a magyar államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.

Marion Tinkoff in Schoppenbos, vasárnap. Ez 15 kicsi baba magának. Lenevet majd miránk, a teli vén foldna meg az égból kicsi babám. Várjunk itt a kis kapuba, vasárnap, rejárnak.

Várjon kint a kiskapuba vasárnap, vasárnap, vasárnap. Ezt üzenem kicsi baba magának.

igaz, hogy egy bizonyos korban minden ember szerelemre lobban. Én magam is oly szerelmes lettem, amikor e korba beleestem, kóborolva holdas éjszakákon a csodákat

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mondja marha, miért oly bús?
3: Újra itt a jó ponty hús.

most nestle your nanny, your nanny, your nanny.

Na mij moest naar mij toe vader. Ulei, tjok ulei moest af. Ilyen nagyon még egy csókra nem tüzelt a szám. Jaj, ne szólj!

0: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling-féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling-féle tömlőfejet.
1: Der erste Teil unserer Sendung Hoher Funk für Alt und Jung ist beendet. Sie hörten das Grundorchester und den Chor des Dreisten Breslau in Leitung Ernst Ole Stück. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen, Sopran, Oskar Röhling, Tenor und Walter Lindemann, Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.

A szívemben titokban, ezer egy nagy titokban, ezer egy nagy talány, mint más a lány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuk meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titokban, neked is sok titok van,

szívem bent titokban. Eder egy nagy titok van, eder egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbáz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuld meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibáz.

0: Radio D, your gramophone station.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

hogy együtt lehetünk. De lehet, hogy már nyáron majd másnak nyitott fel, s az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szól.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét, a dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

és az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjek is hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak érzed.

az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígérjek, kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is, hogy szeretni fogsz még holnap is.

Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymás szeresse. Megremeg a kezed kezembe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond? Ha nem egyezik bele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse.

hirdem, hogy nagyon szép az élet, vagy csak veled látom ilyen szépnek. Két szemedből mosolyog felém, a boldogság, mit régen várok én. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymás szeresse. Megremeg a kezed kezedbe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond. Ha nem egyezik vele, akkor

és a szívű sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szeretse, csak két szív egymást szeresse.

0: Igen, természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, ami Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
6: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

0: veszeké, a tárgyat én mellélegzetre sem veszeké. Én nem mondom, hogy így meg úgy és terefere, hát a sok beszédet egy fene. Én nem mondom, hogy mindazáltal hova tovább, én ennek annak nem szítom a teremburát. Én nem mondom, hogy kvázi méltán osza, ugye, hát a sok beszédet egy fene.
1: Vagyis ugye bár a lényeg fő, ez a legfontosabb hírem. Tudja ezt a tükköt mindenő, és locsok össze-vissza szépen.
0: Én most az egyszer vélejem több példát veszek, és szentevetve teremtetve rövid leszek. Egy öreg meg kell adni azt, ami az övé, bár ez a drága vágya, de hiába volé.

0: szalomba tűzgyöri a drága nevűt.
1: Én megfeltem a típus menő,
0: hogy itt szalomba tölti el az egész napot, hogy könnyes a szalomba supán még a tapot, hogy rajta akar lenni minden képem otthon.
1: Közben vetitek az embert otthon.
2: Elég volt, ha rendben épp elég, loholok utóhiába, mint jó újabb mondás bennem ér. Gondolom a tűz előre fára,
0: hát látok, hogy kezdenek, hogy meg kozmetikus, negyel kop és matikus.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg, der große internationale Sender.

Mond mosolygott ránk a fényes hol, és a nagy mama egyéb is volt, mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut foly, mert a nagy mama csak bób is foly, bátrabb leszem és karom beléd karol. Aztán már nem figyeltem fel napoldat,

mosolygott ránk a fényes hol, és a nagymama elbúd is volt, mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt. Felhők mögé bújt a huncut volt, mert a nagymama csak volt is volt, bátrabb leszem is karom beléd karol. Aztán már nem figyeltem fel, ma boldog lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzávértem, s éreztem én, forró a szád, május volt, nagymama már rég nem

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

hullnak nekem. Ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem? Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet reménytelen. Ha az emlék éjszakába suhan velünk, minden csillag fényesebben ragyog nekünk. Könnyes lelkem, odaadnám néked, szeretlek téged,

si vem rattola, rattola. Bánom is én, mit hoz majd a holnap nekem. Ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem. Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet mit ér nekem.

0: Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok, a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, Rádigó, Rádigó, technika vívmánya, ezt még te se tudod.
1: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az, igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

I can't help.

Rumble.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere 2.

sír, ez nem méltó, búcsúzás, légy okosabb, mi nem sírunk, ez nem szabad.

hogy a könnyeket másonok, rád még szép erőcek várnak, hát most menj, kedv.

0: a Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolly csinálja. Baros utca 102.

Egy üzenetem érted, tudom, sérzemre ad találom, mert csak mindig te rád várom.

hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyen csuda jó, mert hát, ezen folyton kacagok én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános lát, olyan írva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacagok én. Minek a könyv, minek a hú, csak bánatot hoz rád a sok ború, nekem a fej sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, hely, tacagok én, a rossz hírektől nem remegek én.

vagy igaz tény. Hasod rompol, ezt ki nem hozhat, ezen folyton kacag a kény. Ha főzik a komor plegykát, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó, mert hát

szerencse fel a meccsre el. Ifjak vének, gyerünk, emberek, pasi fütyül, a nép leül. Góltól égnek a jó centerek, elugrik a labda, a szélső szaladna, a bíró lepújja kár. Most jő a tacs egy, jó a

néha megveri. Hello, bobszejt, nehogy, menj rá a hátvéd, elalszol! Húj, húj, bíró, húj, húj, hajrá! És a kapus jó voltából jön napotja gól, mert a legszebb sport a futball. 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldog el, és közben.

gyerünk csapat, ne hagyd magad, gyorsan mostan, de jó alkalom alatt a szál, szaladj csatár, tempó, tempó, vigyázz oldalon, mögötte belérünk vidáman tovább, egy rosszul nevel csatár. Egy úr nevet bőz, drukkerek kotokkal verik már, mert a legszebb sport a futball, 11 ember csak rúgdal, mi alatt a többi áldogál és közbe kiabál. Van egy bíró is a pályán, pici sípja csüng a száján, bár a mérkőzésen tiszteli, de néha megveri. Halló, offside, ne hagyj mennyire, hátvéd elalszol! Hújj, hújj, bíró, hújj, hújj, hajrá, és a kapus.

0: Az államrendőrség pécsi kapitánysága Janó Györgyné született Gergelyes Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Éljen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: sári rosszul lesz, mert a szoknya hosszú lesz, ső ma sem szeret, jussze más csak rövidet. Ő régi kurta kell, mert az mégsem mutat el, úgy, mint ezt a csepp, hát alkalmatlan slepp,
1: mert az szép a lába, de hosszú.

rosszul lehet, mert az az nyahosszul lehet, ő ma sem szeret, jussze már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem buktat el, úgy mint ez a csepp, bátor, aggal,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Halló, halló! Elhangzott Kacag Bajatló, Leonka Való Bajatló operájából énekel Felkörnyei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

Wenn zwei sich küsst, sind und ihr Herz in Liebe glüht.

Se van echt poepoe, van geen poepoe, van nee poepoe, gutter. Se van echt hetter, van geen hetter, van nee hetter, gutter. Maar ez az a ugye bár nagyon füle, de mégis röhögni kell nagyon füle. Se van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, gutter.

semmi más, mert szeretem így, szeretem úgy és pont. Ha lenne tár, egy csókra rendben lesz az egész, mert pici a csók,

0: cognome Bofogiager.
1: Bofogiager.
0: Oh, madame. Bofogiager. Am het hulde in a computer, so is der nuna hister. Búcsú szaván zogogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madame, mi szólt is sajnálja, ebédre nem megy el.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: dr. Prim Lórás, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

往南京买山根，你的米干，你说的是那红皮的，那皮的是买山窝。

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan.

hát imád a rékesség, téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség, neked talán elég, ahogyan létovét te fattyúját, vigyázok én majd rá, végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád, szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bőszt Tarzán, sőt, amit kirolni az unra, vagy te én nekem, a levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hétvégén az ünnepem.

újra vigyázok én, majd rád. Végre átölellek, ne várjunk, nyújts felé masszát. Szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors, te vagy a hét.

Finomka fotunk legyet, szebb annál a ninger noza és a ninger táncvet. És a ninger, hogyha zsinger, és a sikker éneker, szégyülünk a boldogságtól, a magyar nap tökteker. Így hozzánk az új világból egy-két noza átkerül, éjjel-nappal lelkesedve ezt szaloljuk, mi kerül.

Annóta fészanóta győztartalma, bármi bomba bő, elpábít, mint a gőt. Hogyha lelkünk arra szomjas, gót fölénk a dalt kíván, néger nótát fúj a banda, néger ülhúz a cigány. Cintornából, gramofonból nem hallatszik semmi más, néger nóta néger, tehát az egyiptomi új szabát. Ettől szédül minden ember, ettől gyötri szörnyű lát.

megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat ér. Ho-ho-ho, megvan magáról a véleménye. Maga kis hamis, mert az első nap már mindent megígér, másnap haza sem kísér.

Hippolát át gyorsan ugorzál, s vigyázz magadra, ajánlom, ne higgy a nőnek, barátom, mosoly a

0: Radio D, your gramophone station.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

ember, elfásul az ember, csendesül a nagy lobogás, akkor aztán a szív, a nő, adjő, adjő, nincs más csak.

a márkát rajtam, mint a csillagok. Bár azt mondják a rossz nyelvek, hogy hangyás vagyok. Egy kirándulás, kis kiruccanás, szebb, mint bármi más, nem vitás. Végül egy magas faágon szundítottam el, és csak a mentő autóban ébredtem én fel. Ám de végül csak nekem lett mégis igazam, mert a jó rók

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Hello, hello. Elhangzott Katak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.

0: fogorvosától toldi műfogat kérjen.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem, nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

netjes voor je keer. Polarie, polario. Ha bor kell, csak szólj, hogy mennyi kell. Polárjé, polárjó. Az utcán

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
1: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

0: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni.
1: Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
2: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
1: Ez bizony, babám, láb, szemem és bám.
2: Ez gubám, szabóra, ez dohány, adóra.

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, ott vonod a boldogság felé.

kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a 60

maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, nem kell a szerelme a csókja, nem tehetek róla, mióta züllött vagyok én. A szívem nincs már a helyén, lelkemből nem

azt, hogy mi a szerelem. Még se tudtam más szeretni, jaj, mi lesz velem, maga már nem nekem való. Nem kell már a muzsika szó, lelkemből nem.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűs szobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunszos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!

0: az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Kérem a következő távot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy hírfilet magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett énekel. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Kettősora, kérem szépen, négyes, van kettősora?
4: Négyes, szám magyar nótát az élet.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol van, úgy.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
1: Bízzon a bizon cipőkrémben!
2: Ela não jurou

Ärger nicht und fliegen. Hippie, kopp, kopp, kopp.

Lángol lobban, forráig már kócsolban. Ó, hogy így

Várom a szerencse rám kacsint, kedvesem a biztosan várom, szeressen ma egy kicsit. Ó, mennyi mindent mondanék magának, hallgasson meg kis Gyuri, édes kedves szerelmetes kicsi párom,

0: jobb a szerencse, nem kacsin. Kedvesebb a pontosan elvárom, szeressen ma egy kicsit.
1: Mennyi mindent mondanék magának, hallgasson meg kis Zsiri. Édes kedves, szerelmetes kicsit,

0: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

nós. Aqui tem que só trigar, só se já que haverão. E só caiga de chan que mais e nem de torto pano. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulát. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én. De aztán lesz nekem egy

Oda az egész hetem, nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod, vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Így bajt még nálam nem okozott a szerelem, szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bána. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz egész éjjel, forgolódom én.

pozsony van, pozsony van. Voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam. Pozsonyban, pozsonyban, egy kis harang van a toronyban, imához csilingel a templomban. Kéklő Dunán suttogó szél hangja felém száll, mákos patkó, diós patkó, várj, megjövök már. Pozsonyban, pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tám jogom van, hogy elmondjam.

0: Rágyújtok, s nézem, lassan ér, végig sem szívom, s már elér. Néha jó így, de hogyha nem,
1: eloltom szépen, csendesen.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.